Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 10-e csütörtök. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

lesz a fogalom következik. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, az Egyesült Államok és Irán közötti háború azonnal véget ér a novemberi harmadik félidős választások után. Elmondása szerint Teherán nem bírja már sokáig. Az elnök azzal vádolta Iránt, hogy megpróbálja befolyásolni a választások eredményét, valamint kétségbe esetnek nevezte az iráni kormányt. Hozzátette, Washington nem szorgalmaz új nukleáris tárgyalásokat, bár nyitva hagyta az ajtót. Emellett elmondta, az amerikai csapások 9 iráni olajszállító tartályhajót lőttek ki. Türkiye és 7 másik ország, többek között Kanada, Dánia, Portugália, Lengyelország, Spanyolország, Franciaország, Norvégia, Izland, Írország és Finnország támogatta az Egyesült Király döntését, miszerint betiltja a megszállt palesztin területeken, Cisjordániában, az illegális izraeli terepekről származó importot. A 8 nemzet támogatja a telepekhez kapcsolódó szolgáltatások korlátozását és a telepeken előállított áruk kereskedelmi korlátozását is. Egy közös nyilatkozatban a külügyminiszterek arra sürgették a nemzetközi közösséget, hogy tegyen konkrét intézkedéseket az illegális telepeket fenntartó izraeli politikával szemben. Az országok megerősítették elkötelezettségüket a két állami megoldás iránt, amely a tartós béke egyetlen járható útjának neveztek. Egy olyan megoldásnak, amely az 1967-es június

negyedikei vonalak mentén létrehozott, független palesztin államon alapul Kelet-Jeruzsálem fővárosával. Oroszország reményét fejezte ki, miszerint hamarosan folytatódnak a béketárgyalások Ukrajnával. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, megerősített politikai akarat van a tárgyalások újraindítására. Ez azután történt, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere, felvetette egy olyan megállapodás felé vezető ütemterv kidolgozásának ötletét, amelyet mindkét fél elfogadhatatlan. Peszkov világossá tette, hogy Moszkva nem hoz nyilvánosságra a tárgyalások részleteit, de azt mondta, Oroszország a színfalak mögött a jövőben kapcsolatban marad Washingtonnal, és célja, hogy mindkét fél elfogadható feltételeket hozzon létre. Reméljük, hogy ezek a tárgyalások a belátható jövőben folytatódnak, mondta Peszkov az amerikai és az orosz elnök közötti telefonhívást követően. Több mint 4500 embert kényszerítettek otthonaik elhagyására Szudán, Észak-Darfur és Kék-Nílusi államaiban, közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM. Észak-Darfurban szeptember 3-a és 6-a között körülbelül 1275 ember menekült el a falvakból, néhányan pedig átkeltek a szomszédos Csádba. Kék-Nílusban egyetlen nap alatt nagyjából 3315 ember telepítettek ki több faluból. A Nemzetközi Migrációs Szervezet feszültnek és rendkívül ingatagnak nevezte a helyzetet. Amióta Szudán belső háborúja 2023 áprilisában elkezdődött, több tízezren haltak meg, és 13 millióan váltak menekülté. Az Apple bemutatta első összecsukható telefonját, az iPhone Duo-t. A telefon kihajtva egy hatalmas, 50%-kal nagyobb, mint az iPhone 18 Pro Max kijelzője, és egy repülőgépipari minőségű titánkeretbe burkolták. A kamerán egy 48 megapixeles Fusion kamera található nulla exponálási kisletetéssel, valamint 4K videófelvétellel másodpercenként 20 képkocka sebességgel. Az iPhone Duo kiinduló ára $2000.

0: OTRT Türkiye hangi radyo yanak hir müşorat hayak?
1: Szíria elítélte Netanyahu illegális belépését a megszállt szíriai területre. Szíria elítélte az izraeli behatolást, az izraeli megszállás alatt álló szíriai területtel és provokatívnak nevezte azt, valamint a szuverenitást és a nemzetközi jog megsértésének minősítette. Netanyahu korábban a honvédelmi miniszter Israel Katz társaságában látogatott el az izraeli megszállás alatt álló Hermon-hegy területére. A szíriai külügyminisztérium elítélte ezt, ami Netanyahu illegális belépésnek nevezett, és azt Szíria szuverenitása és területi épsége kirívó megsértésének minősítette. Továbbá arra figyelmeztetett, hogy az Izrael által Szíria területén folytatott további behatolások és támadások veszélyes eszkalációt jelentenek, amelyek a regionális biztonságot és stabilitást fenyegetik. Damaszkusz Izrael tette felelőssé a következményekért, valamint az ENSZ-hez, a nemzetközi szervezetekhez és a befolyásos államokhoz fordult, hogy lépjenek a támadások megállítása és az 1974-es kivonulási megállapodáshoz való visszatérés biztosítása érdekében. A látogatás során Netanyahu azt állította, Izrael példátlan abszolút ellenőrzést teremtett a Hermon-hegytől a Jarmuk folyó felé húzódó területen. Az EU éghajlat megfigyelő szolgálata csütörtökön közölte, augusztus volt a világszerte valaha mért legmelegebb hónap, és miközben Nyugat-Európa a legmelegebb nyarat élte át, az óceánok hőmérséklete is soha nem látott szintekre emelkedett. A Kopernikusz klímaváltozási szolgálat értékelésére reagálva, az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy amíg az emberiség nem mond le a fosszilis tüzelőanyagokról, a bolygó egyre olyan területekre fog sodródni, ahol korábban még soha nem tapasztaltak ilyen körülményeket. Már a Kopernikusz megfigyelése 1940 nyúlnak vissza, más bizonyítékok, például jégbunkók, fejgyűrűk és kolarvázak lehetővé teszik a tudósok számára, hogy a mai éghajlatot egy sokkal hosszabb történelmi kontextusban értékeljék. Türkiyében a múzeumok száma 2025-ben az előző évhez 2024-hez viszonyítva 4,4%-kal emelkedett és 664-re emelkedett ezzel. A múzeumokba és régészeti lelőhelyekre látogatók száma 6,8%-os növekedéssel 65.862.632-re emelkedett. A török statisztikai hivatal TÜİ közzétette a 2025-ös évre vonatkozó kulturális örökség statisztikáit. Az amerikai CBS News hírügynökség a témához közel álló forrásokra hivatkozva közölt hírében részleteket osztott meg arról, hogy Irán szeptember 8-áról 9-ére véradó éjjel támadást hajtott végre az Egyesült Államok jordániai Muwaffaq Sadi légitámaszpontja ellen. A támadás során az Egyesült Államok körülbelül 8 F-15 harci repülőgépe megrongálódott, azonban a károk csekélyek voltak, és a repülőgépeket

0: méterrepülésre alkalmas állapotba hozták. Egy Bartok néven ismert a 10 Thunderbolt támadó repülőgép szárnya eltört, azonban az incidens során egyetlen amerikai katona sem vesztette életét. Kedves hallgatóink, ezzel a hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk továbbra is!
1: Világhírű török sportolók.

Ma a törökököl vívás történetének egyik legkiválóbb alakja, Buszeinász Csakıroğlu életútját és sporteredményeit mutatjuk be. Buszeinász Csakıroğlu kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok és háromszoros Európa-bajnok történetéről beszélünk. Buszeinász Csakıroğlu 1996. május 26-án született Trabzonban. A Fekete-tenger partján fekvő gyönyörű városban nőtt fel, és nagyon fiatalon érdekelte a sport. Egyetemi tanulmányait a Düzcsei Egyetem sporttudományi karának testnevelés és sporttornári tanszékén végezte. A 164 cm magas, 50 kg súlyú Buszeinász a Fenerbahçe sportklubnál folytatja a pályafutását. Buszeinász nemzetközi prondon 2017-ben mutatkozott be, amikor aranyérmet nyert az olaszországi Kaszkában megrendezett Európai Unió női ökölvívó bajnokságon. 2018-ban a bulgáriai Szófiában rendezett Európa-bajnokságon ezüstérmet, a Romániában megrendezett U22-es Európa-bajnokságon pedig aranyérmet szerzett. A fiatal ökölvívó csillaga egyre fényesebben ragyog. A 2019-es évforduló pontot jelentett Buszeinász Csakıroğlu pályafutásában. 2019. júniusában aranyérmet nyert a légsúlyú kategóriában a Fehér Oroszországi Minskben megrendezett Európa játékokon. 2019. augusztusában a spanyolországi Madridban megrendezett EUBC felnőtt női ökölvívó Európa-bajnokságon az 51 kg-os súlycsoportban bejutott a döntőbe és aranyérmet szerzett. Ráadásul a bajnokság legjobb női ökölvívójának választották. Azon díj, amelyet a 31 ország több mint 200 sportolója részvételével megrendezett sporteseményen szerzett meg, azt bizonyította, milyen kiváló teljesítményt nyújtott. 2019. októberében ezüstérmet szerzett az oroszországi Ulan-Udében megrendezett AIBA női ökölvívó bajnokságon, mindössze 23 évesen a világ második legjobbja lett. 2020 elején aranyérmet nyert a Párizsban megrendezett olimpiai selejtezőn, és ezzel beírta magát a történelembe. Ez a torna a 2020-as Tokiói olimpiai játékok európai selejtezője volt. Buszeinász eskerivel kvalifikálta magát a Tokiói olimpiai játékokra, és ő lett az első török sportolónő, aki olimpiai kvótát szerzett ökölvívásban. Emellett előnnyel indult az olimpián. Ez volt az első alkalom a török ökölvívás történetében. A Tokiói Kokugigan arenában megrendezett 2020-os nyári olimpiai játékok, amelyeket 2022-ben tartottak meg, felejthetetlen élményt jelentett Buszeinász számára. A légsúlyú kategóriában egymást követő győzelmekkel jutott be a döntőbe. A döntőben a bolgár ökölvívó Stojko Kresteva ellen lépett szorítóba és ezüst érmet nyert. Az olimpiai

Adriatico con le sœur Boussénaz et Metozo Turkinek à Nui Ökölvivásban. Kétezer-huszonkét júniusában a montenegrói Budvában megrendezett női ökölvívó Európa-bajnokságon az 50 kg-os súlycsoport döntőjében 5-0-ra legyőzte az ír ellenfelét, Caitlin Frist, és Európa-bajnok lett. Ez volt a második alkalom, hogy Európa-bajnok lett. 2022 májusában a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség által az isztambuli Başakşehir ifjúsági és sportlétesítményekben megrendezett női ökölvívó világbajnokságon történelmi sikert aratott. Miután minden fordulót megnyert, a döntőben legyőzte a kolumbiai Ingrid Lorena Valencia Victoriát is, aranyérmet nyert az 50 kg-os súlycsoportban. Az, hogy otthon világbajnok lett, egészen különleges élmény volt. 2023. júliusában a lengyelországi Krakkóban megrendezett harmadik európai játékokon a női 50 kg-os súlycsoportban indult, és veretlenül bejutott a döntőbe, ahol 5-0-ra legyőzte a francia Vassila Kladirit, és aranyérmet nyert. Ezzel egúttal kvalifikálta magát a 2024-es Párizsi olimpiai játékokra is. Áprilisában a Belgrádban megrendezett Európa-bajnokságon az 52 kg-os súlycsoportban lépett szorítóba. A döntőben 5-0-ra legyőzte az orosz Anastasia Kold és aranyéremmel tért haza. Boussénaz 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben immár harmadszor lett Európa-bajnok. Ez egyedül álló siker volt a török női ökölvívás történetében. 2024. augusztusában a Párizsban megrendezett 2024-es nyári olimpiai játékokon az 50 kg-os súlycsoportban képviselte Türkiét. A negyed döntőben a kétszeres világbajnok indiai Zarán Nikatot, az elődöntőben pedig a Fülöp-szigeteki Aira Villagast közte le, így jutott be a döntőbe, és a török női ökölvívás történetében az első női ökölvívó lett, aki két olimpián is döntőbe jutott. A 2024. augusztus 9-én megrendezett döntőben kikapott a kínai Wu Yu-tól és ezüst érmet nyert. Boussénaz Csekoroğlu a török sporttörténelem első olyan ökölvívója, aki két olimpiai érmet is nyert. 2024. szeptemberében a Liverpoolban megrendezett női ökölvívó világbajnokságon bejutott az 51 kg-os súlycsoport döntőjébe. A döntőben vereséget szenvedett kazah ellenfelétől a világbajnok Aluha Balkibekovától és ezüst érmet nyert. 2025. márciusában a szerbiai Nisben megrendezett női ökölvívó világbajnokságon az 52 kg-os súlycsoportban nagy előnnyel jutott a döntőbe. A döntőben vereséget szenvedett az észak-koreai Pang Cholmi-től és ezüst érmet nyert. Ezzel az eredménnyel összesen 4 érmet nyert a világbajnokságokon. A 29 éves Boussénaz Csekoroğlu ezüst éremmel tért haza a 2020-as Tokiói olimpiai játékokról és a 2024-es Párizsi nyári olimpiai játékokról a 2019-es Ulan-Ude-i női ökölvívó világbajnokságról a 2024-es és a 2025-ös világbajnokságról, a 2018-os Európa-bajnokságról,
Arany éremmel a 2019-es Minszki és a 2023-as krakkói európai játékokról 2019-ben, 2022-ben és 2024-ben Európa bajnok lett. 2022-ben megnyerte az isztambuli nőkkel vívó világbajnokságot, emellett számos nemzetközi tornán is bajnok lett. Buse Naz az első török női olimpiai bajnok az ökkel vívásban. A sikeres ökkel vívó magasabbra teszi a létszert és aranyérmet szeretne nyerni a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokon. Néha nyerünk, néha veszítünk. Ilyen az élet. Ez a mai eredmény. Összeszedjük magunkat, folytatjuk az utat, mondta Buse Naz, hozzátéve a tilalom az, hogy évről évre jobb eredményt érjek el. A közeljövőben Isztambulban rendezik meg az európai játékokat, ahol küzdelmet fog vívni annak érdekében, hogy kvalifikálja magát a 2028-os olimpiai játékokra. Buse Naz Çakıroğlu a kontrollált és stratégia alkalmazásáról ismert. A mérkőzéseken fölényt ért el pontos ütésekkel, jó védekezéssel, fegyelmezett játékkal. Mivel könnyű súlyú, az étrendjére is oda kell figyelnie. Szerinte a legjobb ökölvívó az ukrán Vasily Lomachenko. A 29 éves Buse Naz Çakıroğlu a török ökölvívás egyik legkiválóbb alakja. Az élet története a kitartás és az akarat erőnek egyik legszebb példáját állítja elénk. A kétszeres olimpiai ezüst érmes, háromszoros Európa bajnok, világbajnok, török női ökölvívó életet ad az utódoknak. Kélő, hogy a 2028-as Los Angeles olimpián arany érmet nyerjen. A tilalom az, hogy évről évre jobb eredményt érjek el, mondja a sikeres női sportoló. Elbeszéltük Buse Naz Çakıroğlu inspiráló történetét. Sok sikert kívánunk ennek a kivételes sportolónknak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Trump szerint az iráni háború véget ér a félidős választások után.